0: húzott Lipszemen. Lipszemen. Lipszi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.